Tisztelettel köszöntöm az Adai Rádió kedves hallgatóit, Nóta Csokor szeretteinek című műsorunk kezdetén. Külön küldjük jó kívánságainkat azoknak, akikhez ma szólnak az üdvözletek, zeneszámok. Az Adai Rádió daljegyzékét hallhassák június 14-ére. Első Tarnai Kis Gyöngyi, amikor az őszi szelek. Második Bende Trió, Akácos út. Harmadik Madarász Katalin, Visszanézek életemre. Negyedik Solti Károly, Kék ne felejts. Ötödik Kovács Apollónia, Te gyújtottad a szívemet lángra. Hatodik Zorán, Apám hitte. Hetedik Cserháti Zsuzsa, I love you baby. Nyolcadik Omega, Egy életre szól. Kilencedik Demjén Ferenc, Felhőkre festett kép. Tizedik Dolliról álmodtam. Tizenegyedik Almaegyüttes, Kumbadal. Tizenkettedik Bubarik együttes, Vendégcsalogató. Tizenharmadik Herkules, Bírnom kell a célig. 14. Iszkiri zenekar, Autót vezet a Manó. 15. Kovácsovics Ruzsina, Szülinapos dal. 16. Topolyai napsugár, Esik eső. 17. Piros pipacs, Egyes fia vagyok az anyámnak. 18. Hangulatos hatos, Vékony deszka. 19. Kikindai kurunci, Elindultam hosszú útra. 20. Tiszavirág tézéke, Erdőszélén sátoroznak. 21. Fehér galamb, Cigány nóták. 22. Bunyós pityú, Százszor megsugnám. 23. Márió, A göndörhaja. 24. Balázs Pali, A titkom, hogy imádlak. 25. Duty, Nem loptam én. 26. Abaházi Csaba, Leszek a tűz. 27. Kovalszki meg a Vega, Jászd újra. 28. Márcs rólad. 29. Delta, 11 napja. 30. Karamell, Dobbanás. Különkért dalai tolmácsolását hallhassák június 7-ére. Soltész Rezső, Karomba zárlak. Izabellának, a drága menyasszonynak és párjának sok boldogságot kíván esküvőjük alkalmából Horváth Tata.

Kúkai Bálint ennek a lánynak, Horváth Izabellának és Papp Szabolcsnak, készfogójuk alkalmából sok boldogságot kíván Horváth Tata.

Dorosztói veteránok este későn reggel korán. Mohonra Horváth Izabellának és Szabolcsnak esküvőjükre gratulál Horváth Tata.

volt egy nóta. Pap Szabolcsnak és menyasszonyának Izabellának házasságkötésük alkalmából gratulál Horváth Tata.

Kedves hallgatóink, ezzel befejeztük zenés üdvözleteik, jó kívánságaik tolmácsolását, további jó rádiózást kívánva elköszön Önöktől a műsor mai házigazdája Bajnár Lili.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Eladó Szántóföld a Moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502. A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Hey, oh,
1: let's go!
0: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít.
1: Hey, oh, let's go!
0: Naprodakt Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak,

szórt havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra gratis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

Ali, szól ez a nota speciálba mindenkinek, legfőképpen az anyósoknak. Szerettük titeket, Isten éltessen benneteket örökre.

0: Hát köszönöm szépen, Vejko, az összes anyósnak a nevibe.
1: Ale... Ups!

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: kell, a kakasokkal baj van.
1: Baj van!
0: Mióta jött szomszédunkban csaj van.
2: Csaj van!
0: Mári néni 13 húvás, húgja

0: várja, várja. Haza jött az öreg kakas elázva, leállt néki füle farkas a szárnyú. Ezekkel a kakasokkal baj van,
1: baj van.
0: Mióta a szomszédunkba vendég csaj van. Haza jött az öreg kakas elázva, leállt néki füle farkas a szárnya. Ezekkel a kakasokkal baj van,
1: baj van.
0: Mióta a szomszédunkba vendég csaj van.

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Eladó Szántóföld a Moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502. A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada. A Zsendi kőforragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Hey, oh, let's go! Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Hey, oh, Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483
070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Balkai-sori bekötő útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Balkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt, az adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Ada község önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolításra került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Ada község önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

A Városháza dísztermében adagösség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adaközség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

Adakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek, az át

Ülők számára. A Dakösség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

olyan dal következik, melyet Máté Péter énekelt, és az ő emlékére, az ő tiszteletére dolgozik.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

vasárnap ismertem meg őt. Vasárnap este hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel tőlem ment munkába alá, és este kis szatyorban hozta a fogkefét s a tiszta bugyit, és kedden még mielőtt elment, az ágyba kaptam

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Csak tűnődöm, hogy magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdarabban én vagyok a szerelmes. Első felvonás. Találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szerepedet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál. Ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább hallgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza, akár le is eresz.

0: Chasey dalát hallottuk, köszönjük szépen neki és a szerzőknek. Egyaránt nézzük a zsűri, hogy értékel. Malek Miklós, 10 pont.
1: Forgas Eszter, 9 pont.
0: Benkő László, 10 pont.
1: És Lévai Balázs, 9 pont.
0: No, ez véletlenül 38 pont, és ha jól emlékszem, de mindjárt megbizonyosodunk róla, ez a második helyet jelenti Chaseynek. Gratulálunk!
2: Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Eladó Szántóföld a Moholi nagyút mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 18 63 502. A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Naprodakt Transz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483
070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070. Vágyik, szeretne feltöltődni tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innap Redactress épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Valkai-sori bekötő útig zúzott kővel szúrták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Valkai-sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az Adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Adaközség önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolítása került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi Helyi Közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Adaközség önkormányzata és a Moholi Helyi Közösség közösen biztosították.

A Városháza dísztermében adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására, az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

Adakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A napokban községünk területén két helyszínen is tereprendezési munkálatokra, illetve önkéntes munkaakcióra került sor. Az adai nagyutat a Balkai-Sori bekötő útig zúzott kővel szórták fel annak érdekében, hogy biztosítsák az arra közlekedő mezőgazdasági munkagépek zavartalan és biztonságos forgalmát. Ezzel a munkálattal a nagyút Ada és a Balkai-Sor közötti szakasza teljes hosszában zúzott kőburkolatot kapott. A munkaakcióban önkéntesek vettek részt az Adai Farmer Földműves Egyesület tagjai saját munkagépeikkel. A szükséges mennyiségi zúzott követ Ada község önkormányzata az adai helyi közösségekkel közösen pénzelte. A munkaakció másik helyszíne a Moholi Rekreációs Központ volt, ahol a napokban megkezdődött a nyári színpad és tetőszerkezetének felújítása. A hét folyamán eltávolításra került az elkorhadt tetőfedés, majd megtörtént a tartószerkezet, a nyári színpad, valamint a környező világító oszlopok átfestése is. A tetőfedés a következő hetekben befejeződik, amikor a szerkezet új lemeztetőt kap. A munkaakció résztvevői között voltak a Moholi Önkéntes Tűzoltók, a Motoros Egyesület és a Moholi Bácska Futballklub tagjai, valamint a Moholi helyi közösség képviselői. A kivitelezés költségeit Ada község önkormányzata és a Moholi helyi közösség közösen biztosították.

A Városháza dísztermében Adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

Adakőség önkormányzata karöltve a helyi közösségekkel idén első alkalommal az ingyenes iskolatáskák mellett tankönyvcsomagokat is biztosít az első és második osztályba induló községbeli kisdiákok részére. Kiosztásra kerültek az ingyenes tankönyvek az általános iskolák leendő másodikosainak, míg az ünnepélyes táskaosztásra a délután folyamán került sor Moholon és Adán. A következő tanéven Törökfalun, Adán és Moholon összesen 118 első osztályos gyermek kezdi meg, akik ingyen tankönyveket és ergonomikusan kifejlesztett iskolatáskákat kaptak a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel. Mivel a tanévkezdés minden évben jelentős anyagi költségeket jelent a szülők számára, Adakőség önkormányzata ezzel a támogatással is igyekszik hozzájárulni a családok kiadásainak enyhítéséhez. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a jövőben az ingyenes tankönyvprogram az alsó tagozat valamennyi évfolyamára kiterjesztésre kerülhet. Köszönjük a községbeli helyi közösségek, a Belmil Team cég és a Duga civil szervezet együttműködését.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Mámoros éjdiablóval, még az angyalok is sírtak, olyan gyönyörű volt az a tánc. A karma volt a pincér,

que szembe dél. Nézett rá a hold, mert ő is tudta jól, hogy milyen mindig.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: barátom, tiszteled, ha fele barátodat tiszteled. Az együtt töltött közös évekért megy a pisz neked. Hogy kis klubtól a nagy színpadig elkísérsz, hogy mindig marad benned belőlem egy szövegnyi rész. Te és én, két öreg vitéz a gáton, együtt cseperedtünk fel az alap, hogy normálon. Sok-sok év, sok ezer megtett kilométer, a senkiktől a felkettőig ugyanazzal a hívvel. Egy, ami vezérel, de kettő a véglet. Hogy a magány éget, vagy a vagány éned. Egy bőröndel a hátad mögött nehéz a magánélet. Hiába menekülnél, végzetnek talál téged. De ha már így lett, jövök egy vallomással, hogy az igazságot ne kevert hallomással. Te talán érted, nem minden cukor, máz és pompa. A való világ mocska, megfojt az otthonunkba. Fényes a színpad, a sors néha színvak. Az tévhit, hogy a mifajtáink buliznak, meg szívnak csak. Másokat szolgálsz, és közben utazol. Elpárod az agyatest, és nem úgy fogatol.
1: Most félre rakjuk a lantot, hogy újra ragadhassunk tollat. Nem passzív a masszív, ha újat alkothat. Félre rakjuk a lantot, hogy újra ragadhassunk tollat. Nem passzív a masszív, ha újat alkothat.
2: Metál, fügyöt a kezdés, meg milyen a szöveg vége. Hogy a görbül az elkú, dalnak tetejére. Hogyan vagyok erős és győzök meg magamon túl párat. Mindezt az öregek is lássák, van benne balázat, mikor nincsen zsé. Egy ország mosolyog rám, bár minden út van rendben, mégsem az én portám, ahonnan

0: szabatosan, vagy mit jelent?
1: Zenék jók lesznek.
2: Más a vonal.
1: Úgy állunk most, hogy...
2: Nem tudom, ezt nehéz megfogalmazni.
1: Valaki ilyen irányba megy el, valaki olyan irányba megy el.
2: Nem erre a részére szeretnénk fókuszálni.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.